0: Hát is rádudem már mújra, ahogy is besült meg, zavapt meg. Augun azt gondolt, hogy hozzá hígen, hogy nincs kibándult gond, de hogy is gyűjtő, rájádó hozzá hígen ma, csitúni ne, hogy hozzá hígen kibádja a págna, hogy ide csak a szóna pi, hogy is hágna, hogy kibándja, hogy nincs a papá méhtádó, magja ne, hogy is tágna, de rá kibáj is pcsetko hozzá hígen. Oké, hogy is nagcsú, úgy kibá a szóna pi, magja ne, hogy jösszi.
1: Gaita ganja mage bam ten aga dokta ve ten hazaro no mecha da khamli homeless ka pa
2: wo sham che do ja handi ni mnanch aga ya do dan de ji wi ji do mage wan eight ko ba bam te do eh de han tu ina sin pa uch ke dan ha bej pite bi na no chkan ha bridge Then the regime shrugged no dobbers and about other winter spinach.
3: There was other homeless people in my community.
0: See, thousands of you and Shagouchia don't, that is just you, I don't down that. Gain in the end, Marky. To wait to the Nogan Gate end, wait to the Nun Marky's room, and that's how I got both the end, best shouldn't queen room, and that is the Wabon Guyan, the swapped man, but said you each had not knocks, gain they named. Zeg no apt meg meg mam ide ozim hogy is rád egy sko aptad is rád bége szpét ude CBC Montreal ed meg aptad is rád min neste szpét ude CBC North meg e hogy apt meg e gudok a bácsmon ez ibe tent ude se szpén gem.cbc.ca / mam ide